aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Spichtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton berényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napról Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Vitangió Rádió. A hang, ami elér.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Was hast du, Taube? Habt ihr kein Hintel da?
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
5: Vitamin Rádió.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.
3: Flight at 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: köket és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordófa fogú részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómai néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

egyszerűen élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: élő vízben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is keménykából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen, Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép aru, hát szép aru, hát. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon az hívek?
6: Terve.

Hello, hello, hölgyekrök, ez itt a Bitang Jó Rádió, benne már a fafejű, fafejű Pinokkió egészen 18 óráig. Nem csak fafejű éppenségem, most éppen fahangú is, hiszen a hangom éppen kicsit meg van odvasodva, kérem szépen, ez a Bitang Jó Rádió benne, tehát a műsor ugye minden hétfőn 16 órától egy címes lágerek 45-es fordulaton. 2026-ot írunk, kérem szépen, méghozzá május 11-e van, hétfő, és a hétfő gyakor slágerek 45-es fordulaton. Ez már a műsor nyitó muzsikája, 79, ugye Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra és újra, kérem szépen hétről hétre.

egyelőre még keresem a hangom. A párom már nem, ugye az már megvan. Igaz, Zorka? Na, kérem szépen, bitangyorradio.com. Néhé, megjött a hangom is a végére. Minek a végére? Minek az elejére? Minek mi az eleje, és minek mi a vége? Ez a kérdés, igaz? A párom már nem, ugye az már megvan. Igaz, Zorka?

Ma egy kicsiket ugye szomorkás hangulatra kellettünk, ugye egészen szürke az égi volt, ugye nálunk is Londonban is, és ugye hallom, hogy ott van Magyarország is igazából, az eső verdesi már az aszfaltot, ugye nálunk már elállt az eső, de még mindig van benne egy kicsike. Időjárás jelentés volt, látható, hallható, kérem szépen a Vitrangió Rádióban. Na, a félretéve a tréfát kezdjük a műsor. Here come the sound again, Love Deluxe. De pedig érkezik egy igencsak komoly előadó. 1987-ből. Ugye az a legendás, hogy 80-as évek, ha beszélni tudnának. Hát akkor beszéltessük őket, csak éppen a zenében. Kérem szépen, Vitrangió Rádió 1987. Ebben korszak egyik kiemelkedő előadója, kérem szépen, nem más, mint The Fancy. És benne kis latin tűz. Latin fire. By Fancy.

Nos, uraim, egy jó tanács. Érdemes bejön a chatfalra, hiszen tele vagyunk jobbnál jobb nővel, kérem szépen. A bubukám, el vagyunk nyomva, hogy látom ketten. Mint a férfi soviniszták, igaz? Szóval szépen Bütangyarádő, velünk ugye van a két kis robotunk. Legy intelligens, de még mennyire tudnátok. És van egy olajozatlan Bob és Artuditu. Ime itt van Bíborka. Itt van a buborátom, aki társa bajban. Kész sok Melindának, vagyis Bubunénak.

Hát úr, van egy doktorunk is a chatfalon, ha netán valaki éppenséggel szédülne, vagy éppen egyébben más betegséget diagnosztizál magán, keres a doktor Szeszit. Itt van ugye velünk Kata. Itt van a Maskura, és gondolom bele van a háttérben. Múlt heti születésnaposunk Joe Papa. Itt van a Szörnyella. És persze a sort ismételten az én kedvesem Zorka zárja. De sok zibetű, a kedvesem Zorka zárja. Kinek a zárja? Hát a Zorka zárja. Jó bezárja, amikor hozzá kettőre.

Ja, és ez keresztül egy rádió, ahol bizony két rátétellel is tudunk gyógyítani. Jó, hogy zene lesz, hát persze, majd utána a levő 4 órában. Pitangyorádió.com

Hölgyek, nagy ellenlábas és az urak nagy kedvence, CC Cash, és Caroline Müller, és a Midnight Gambler, egyedi Terbo ellen szerte, mint tehát CC Cash tolmásolásában.

Ugye van nekünk egy chatfalunk, kérlek szépen keresni Bütöngő Rádió chatfalát, ez a Bütöngő Rádióban, Haffafejű Fafjú Pinokio. Mert pedig már is egy éjféli szerencsejátékos, nem ér rólam van szó. Ugye már a hő

És persze a háttérben itt van már az én lengető lóbálom, Wolfi is. Come on! Ugye közben a csatorra berobbant, már a következő kettőre műsor a házigazda, Little Lion is.

Egy műsor a retro jegyében, kérem szépen minden hétfőn 16 órától. Persze a műsor nem véletlenül slágereken 45-ös fordulaton, hiszen egy élő műsorról beszélünk, talpig, pontosabban izigvérig, talpig. Hiszen meg 2 órában csak is kizom, hogy a 7-incses kislemezek pörögnek egészen pontosan élőben. Nincsen vav, nincsen flak, flik-flak. Csak fekete 7-incses kislemezek pörögnek, kérem szépen egymás után sorjában. Csak bírja a hangom. Mi lesz velem hang nélkül? És mi lesz veletek? Ez itt a nagy kérdés. Hiába írom, ha nem látjátok. Na, kérem szépen, tehát Caroline Müller vagyis egy Sea Catch. Hát nem volt az a csaj, kérem szépen. Én is felfedeztem volna bizony. Pitangyó Rádió. Mene pedig már is a Stars on 45. Vagyis sztárok 45-ös fordulaton. Egy kis lemez. Bármennyire hihetetlen. Stars on 45.

Ugye van nekünk egy messenger csetünk is, a kicsikét félénkebbeknek, gondolok itt mindenkire, a jó, a rossz és a csúfra is. Pitangyó Rádió.

egy legendás korszak, szépen legendás felvételi a Hit a Bütangyó Rádióban, benne a Fafejű Fafejű Pinokkió egészen 18 óráig. Azt, hogy érkezik majd 18-ra, szakrém szépen a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig őt követi már jól megszokott a menetrend szerint Szíl és a Rock Villám a Bütangyó Rádióban. Szakrém szépen minden a műfaj a Bütangyó Rádióban. bitangyoradio.com vagy minden a wifi barátom bitangyoradio.com. Így, de jó kis muzsika. Bár egy kicsikét szerintem depes módos. Camouflage. The Great Commandment.

Ahogy mondtam, egy fantasztikus éve, fantasztikus felvételre kérem szépen itt a Bitangyó Rádióban, miközben csak is kizárólag, hogy a 7 incses rádió verziók hallhatóak. Hát így egy felvétel, mert bizony, sokat pörögtem Pécset az Ötödölőbárban. Egy fantasztikus feldolgozás. Ugye most csak először, ugye talán 79-ben csendült fel, Gloria Gaynor jó voltából. És egyből debütált a listákon. Ez nem volt más, mint az bizonyos I Will Survive. Hogy is én túl fogom élni? Boytronic. I Will Survive.

At Bíborka. Egy igazi dallambomba, egyébként az a felvétel. Igazi talpra való muzsika. Go, now go. Walk out the... 87-ben járunk, ugye kérem szépen Tombol. Európában a videódiszkó lázis közben. Jól ismert Gloria Gaynor a muzsika, tehát ugye a Bozsony feldolgozásában I Will Survive. Vagyis én túl fogom élni, remélem ti is. Az én csengőbongó hangomat. Hol cseng? Hol bong? Inkább bong, mint cseng. Nyitva az ajtó, lépd át a holnap küszöbét. Kérem szépen, még mindig maradunk ugye 87-ben, és kérem szépen még Tombol, ugye a videodiszk, és persze Tombol az új hullám, vagyis a New Wave. New Order! Egyesült Királyság! Ide imádom! The best music! From New Order! És a True Fate! Hát, Kata, azért ezt megcáfolnám. Cuki hangja van Zorkának, nekem inkább. Marad a fahang.

legújabb kollega, Cseszon pedig Roni, akivel persze holnap lehet majd találkozni 18 órától, igaz, ha minden igaz, és a munkája engedi.

Egyesült Királyság, egy kis új hullám, New Wave, benne kérem szépen New Order felvétele, és a Truffate, 1987-ben járunk. No, kedves Szörnyela! Maradunk Egyesült Királyságban, érkezzék egy dal, amit, ha jól tudom, hogy elsősorban Diana Herceg halálára íródott a felvétel. Egy csodás felvétel, ugye, melyet most elengedek a bátyád emlékére. Egy gyertya a szélben. Érkezzék Elton John, gyönyörű szép, fantasztikus felvétele. Candle in the Wind, a Habitengi Rádióban.

gyönyörű felvételen, tehát Elton John, hogy ezúttal ment elengedési ülő szörnyel a bátyjának. Nyugodjon békében. Bitangyoradio.com Candle in the Wind, gyertyák a szélben. Egy dalemegye irodott ugye elsősorban a kis hercegnő Diana halálának alkalmából.

egy fantasztikus hang, egy fantasztikus egyénisége, Elton John és a Candle in the Wind, a Bitangyarádban 1987-ből. Dieter Bohlen, Thomas Anders, és ez már Modern Talking. In 100 years.

Hello, kedves mókuska! Üdv a tesznak! Szóval kérem szépen, ez szó mi szó, ugye bizony sokan a tagadták, sokan pedig ugye elismertek, hogy bizony-bizony Modern Talking fanok vagyunk, és szeretjük a Modern Talkingot. Van, aki persze ezt felvállalta, valaki pedig igazából ugye titkolta, nem tudom miért. Egy biztos, meg annyi lemez, mind arany, mind pedig platina található a csapat birtokában. Dieter Bohlen, Thomas Anders 2-se, tehát ez ott a Modern Talking, egy 85-es kislemez tehát. In 100 years, amit a rádióban. Még érkezik a hölgyeket, bizony-bizony lecsaptak a kezemre annak idején. Köbözzel nem volt más, mint Michael Cretu. A hölgy Sandra. És az éjféli ember. Midnight Man. Úgy látszik, hogy a sors kegyes volt hozzám. Tehát ugye itt elvett valakit, most meg visszakaptam valakit ugye az orka személyében.

Igen, csak szemre való hölgy, kérem szépen. Akinek, hogy a karrier igazából a 80-asokban kezdődött, ugye, még az Arabex trióban. Azt ugye 85-ben ugye debütált a Mária Magdalena című slágerével. Ő Sandra. Most érkezik egy italo diszkó sláger, különösen akkora sláger, hogy igazából ennek a maxiát szinte lehetetlen megszerezni, csak maximum rendelésre. Egyszer láttam a közel 10 év alatt, kérem szépen a piacokon, akkor is elmulasztottam. Szóval egy lemez, aminek ugye a maxi verzió kicsikét olyan, mint a fehér holló. Boys Next Door. Lady of the Night. www.bitangyuradio.com. Egy nyári sláger. Nem is akár mekkora. Olyan Wolf is italo diszkó, kérem szépen.

Megötkedés barátom, kiváló kollégám Kézi is, hello, hello! Szintén legendás korszak szülöttje.

Hát most már nem álmodozzál, mondom, ez nem az olyan ritka, mint a fehér holló. Én miután járok lemez piacokra, kérem szépen már közel 10, sőt több mint 10, mennyi, 3-4-5 éve. Mondom, egyetlen egyszer láttam ezt a maxi lemezt. Boys Next Door. Lady of the Night.

Most pedig, hogy sem szárnyakat adunk vágyanak, ugye mondta annak idén a Malév. Hát repülünk Moszkvába. Hát hova máshova, kérem szépen. Ugye olcsó az áram, olcsó az olaj. Hova repülnénk máshova? Moszkvába. Flight to Moszkva. Modern Trouble. Flight to Moszkva.

0: 1985, tehát elrepültünk Moszkvába. Modern Trouble, 87. Hát kérem szépen, érkezik egy olyan felvétel, mert bizony én sokat-sokat pörögtem a diszkem annak idején, és hát meg az őszintén ilyen mindig elgurult a gyógyszerem, hiszen ez a felvétel egyébként igazi bulis muzsika. Szóval ha már ugye ott járunk, hogy a Moszkvába, irány a parlament. Tavarizs Gorbacsov, das vidánya. Midnight Moszkvov. Imádom.
1: Spasíva.
0: Spasíva Gorbacsov.

kérem szépen, sláger dömping a Műtangi Rádióban. Midnight, Moszkva és a Tavárizs Gorbacsov. 1987-ben járunk még mindig. De figyelj, Wolfikám! Te kis lóbálós! Szintén érkezik egy felvétel 87-ből, amelynek bizony a maxi változata. Eléggé drága egyébként, és nehezen beszerezhető. Max rendelésre. Szintén mind a Fehér Holló.

igazi slágerbombák, nem szépen, a Beatling Rádióban. Ez itt a slágerek 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora. Benne ugye Mauro slágere, és abban a Széra, Signorina, ciao, ciao.

1985, kérem szépen, rengeteg megasláger, kérem szépen 87-ben. Érkezik egy hölgy, aki egy női bandában kezdte pályafutását, aztán pedig ugye jött a szóló karrier. Hölgy neve Belinda Carlisle. A mennyország a földön van, hát hol máshol? Heaven is a place on earth, a Bitongi Rádióban, tehát Belinda Carlisle.

0: Heaven is a place on earth. A Magyarország bizony a földön találta, hogy akarok a netán valaki nem tudta volna. Azért is így van, hiszem, ugye itt vagyok a földön, én is egy vagyok maga a Mennyország. Egy földre szállt angyal vagyok, mondhatnám azt is.
1: Heaven is a place on earth.
0: Hát igen, kedves Ava. Valóban kezdő vagyok, hisz én vagyok, évek, hogy a mai nap az első élőadása. Kezdtem 16 órakor. Szóval én vagyok a kezdő. Utána jön majd egy középhaladó, Little Lion személyében 18 órától. Majd pedig ilyen 20 órától egy haladó, kérem szépen Seal személyébe. Halad, igen, majd kérem szépen a Rockvillám irányába.

Maxime, Just a Love Affair. Csak egy kis szerelmi botrány, kérem szépen, ami más. Itt a Mennyországban. Vitangyú Rádió.com.

Na, fusson ki, mert elállt, hiszen megjött az én kis barátom. Szürke kis egér. Állatok etetése tilos a csetfal, már előre mondom.

egy legendás korszak. Azok a bizonyos 80-as évek, kérem szépen a Bitangyó Rádióban, amikor én még kisrác voltam. Hát olyan is volt, igen. Just a Love Affair, Max Heme.

Akik 1980 előtt születtek, azok valódi hősök. Olyasféle igazi hollywoodi minden túlélő fene gyerekek. De tényleg, gondolj csak bele! Az 1980 előtt születettek, azaz mi, kész csoda, hogy életben maradtunk. Nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, sőt még biztonsági öv se nagyon. Viszont biztosan tudhattuk, hogy a gyerekágyak festékében akad bőven ólom. A gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak. Nem volt semmi furfangos védelemmel ellátva. De még a fiókok és ajtók sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval. És mikor picajozni mentünk, nemhogy könyökvédünk és sisakunk nem volt, de még rendes biciklünk sem. Azért az nem volt semmi. Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent pontosan az ásványvíz. Mi még nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük, kimentünk játszani. Igen, ki? Egész nap kint voltunk, a szüleink pedig csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen még vezetékes telefon sem nagyon volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk. Nyáron, derékig érő fűben és közeli kis erdőkben játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk, mi az a pollen, és a parlagfűről azt hittük, hogy a sárkányfű egyenes ági rokona. Ha elestünk, megsérültünk, eltölt valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betölt a fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi voltunk a hibásak. Sőt, az erősebb elgyepálta unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így működött, és a szüleink nem nagyon szóltak bele ebbe sem. Étkezési szokásaink Sóbert Norbi mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét. De még egy McDonald's-on edződött átlagos amerikai elhízott kisgyerek is helyből nyomna egy hátraszaltót attól, amit mi leküldtünk a jacímszóval. Gondoljunk a zsíros kenyérre, kolbászra, a disznósajtra, ki tudja, mit tettek bele, az iskolai menzára, ki tudja, mit nem tettek bele, és mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin, viszont bevekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét még magunknak kevertük, és mosatlanul ettük a fáról gyakran még éretlen gyümölcsöt. A WC pereme alatt pedig baktériumok ezreinek kolóniái telepedtek meg, amíg háborítatlan nyugalomban a Predomestos korban. Volt néhány barát, aki már ismert olyat, akinek videója volt, vagy esetleg spektruma. Ez egyfajta számítógép volt. De szó sem volt PlayStationről, Xboxról, 64 TV csatornáról és kábel TV-ről, DVD-ről, surround soundról, internetről vagy mobiltelefonról. Viszont voltak barátaink. Olyanok, akikkel találkoztunk kint az utcán, a focipályán, a pingpongasztaloknál. Vagy ha mégse, akkor egyszerűen becsengettünk hozzájuk. És beengedtek. Nem kellett megkérdezni a szülőket. Sem a miénket, sem az övéket. Nem vittek és nem hoztak a szülők autóval. Mégis itt vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk. Labdával dobáltuk egymást. Mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi sebb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is. Azt csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját. Az csak csalódottan nézhette a játékot a rácson túlról. Vagy odébb állhatott és más játékot, más játszótársakat kereshetett magának. A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak egyszerűen megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az első csók után úgy, mintha már sohasem akarnánk megállni. Ha egy tanár nyakon vágott,

0: szúrtuk le egy késsel, és nem pereltük be. És nem sírtunk otthon a szülőknek, sőt, ha lehetett, el sem mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellünk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség, a bűntudat, a jó érzés, a felelősség. Ismertük ezeknek a szavaknak a mélységét. Ezek voltunk mi. Hősei egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül mosolyognak.
1: No, kérem szépen, tehát egy hősei egy letűnt kornak a Bitangyó Rádióban. Benne ugye legendás, 80-as években járunk, pontosabban ugye 87. Joy Sims és a felvétel, Come Into My Life. 2 csak az érkezőknek, hogy egyszerűen már megjött a Mókuska, és megjött ugye Nefertiti, és hát hölgyeim, szép napot, szép estét nektek is. Ez a Bitangyó Rádió, benne a fafejű Pinokio egészen 18 óráig. Aztán érkezik majd 18 órától középhaladó szinten Little Lion és a Hevese Vegyesen című műsora. Ugye, mert én vagyok a kezdő, ugye azt mondták az előbb. Érkezik tehát középhaladó szinten majd Little Lion. Majd pedig ugye haladó szinten érkezik majd Seal, aki bizony halad majd ugye belegészen az éjszakába 22 óráig a Rockvillan című műsorával. Bitangyoradio.com, vagy ugye mondaná, szokta Wolfi kollégám, Bitangyoradio.com. Come into my life, Joy Sims.

Hát havasz, javítsad ki, úgyhogy az állatok etetése tilos. Úgy helytállóbb. Coming to my life.

hogy igen, csak színes és változatos a zenei világkérdés szépen a 80-as években. Joy Sims és a Coming to My Life a Bitangyó Rádióban. Most pedig megyünk tovább velem egészen 18 óraig. Aztán érkezik pont, hogy hozzátok 18 óra a Little Lion és a műsora a Hevesen Vegyesen. The Gap Band és a felvétel Oops, Upside Your Head. Pay attention. Upside Your Head.

Bende Bitangio Radio Ban Ups Upside Your Head BitangioRadio.com Egyes BitangioRadio.com Ugye készülő félben van a vadonatúj weboldalunk Megszépülünk Érkezik egy igazán örökzöld felvétel Ami persze elsősorban Patrick Cooley nevéhez fűzhető, és persze szilveszteri szintén benne van a felvételben. Ezután persze érkezik egy hölgy előadásában a muzsika Do You Wanna Funk? Érkezik egy 80-as megasztár Lion Ross Do You Wanna Funk?

egy dal, amelyet bizony sokszor hozzányúltak. Patrick Cooley és Sylvester közös dal, ugye ezúttal ugye Lionel tanácsolásában hangzott el. Do You Wanna Funk, ez a felvétel címe. 1987-es lehet a kislemezze. Ugye azt mondom, hogy a 80-as években járunk, és volt nekünk ugye egy szőke botrány hős nőnk, akiről bizony mindig csak cikkeztek. Több rosszabb, mint több jót egyébként. Rengeteg botránya volt nekem a 80-as években. Nem annyi, mint persze napjainkban. Szóval érkezzék a 80-as évek egyik botrányhősnője, kérem szépen, a popszakmából egyenesen. Luis Ciccione Madonna. Madonna, onnan pedig már prima donna. Wooster Girl. Hát ki ez a lány? Ez a lány, kérem szépen, Madonna. Egy biztos meg annyi slágert adott nekünk a hölgy egyébként, és persze meg annyi élményt a ruházatával éppen, vagy megjelenésével. Ő tehát Madonna és a Wooster Girl.

Egy Madon egy velek, tehát az elmúlt néhány percben. Előtt a Wolves, tehát a Mix. This is Blonde. Maradjunk tovább is nagyon szépen a mixeknél, vagyis éppen az egyvelegeknél. Irány Olaszország. Igaz, kedves Wolfi barátom, ugye az italo diszkó egyik ős hazájába repülünk vissza. Érkezik a Fun Fun kettőse és a Hitmix. Station.

Fun Fun. Egy kis móka a Bitangyó Rádióban. Érkezik egy felvétel, amely bizony már a megjelenése óta egyből ugye fölkerült ugye a slágeristák élére. Bitangyóradio.com, ebben az a fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Érkezik ez a felvétel. A csapat neve Starship. Nothing's gonna stop us now. Jött, látott, és szinte vitt mindent.

Starship. Ugye persze az én memóriám egészen egyszerű és könnyű. Összesen két dalt egyez meg ugye ettől a formációtól. Ez volt az első ugye, és talán az egyik legnagyobb sláger a csapatnak ugye, a Nothing's Gonna Stop Us Now. Azért jött egy másik ugye, Bulletin City. Jóval szerintem sikert értem, mint az előző felvétel. Ez a dal szinte minden létező listára felkerült annak idején. Starship 87. Nothing's Gonna Stop Us Now. És ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre. Hogy a Wolfi tudjon lóbálni. Vagy éppen ne lóbáljon fölöslegesen. Starship.

0: The Bulletin City ugye volt a másik sláger a csapatnak. Jóval szennyebb sikert értem, mint az első slágerük. Na, akkor itt állózzunk még egy kicsikét. Hiszen érkezik Chris felvétele. Beat a boy like you. Tangió Rádió.
1: Igenis, feleséges úr.
0: Hát, hello, Tódi.
1: Igenis, feleséges úr.
0: Az én hűséges szolgám, te mely hülye vagy?
1: Igenis, feleséges úr.
0: Sose mond nekem nemet.
1: Igenis, feleséges úr.

Ugye nekem lassan menekülőre kell fognom a dolgot. Érkezik Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora, itt a Bitang Rádió műsorán. Majd pedig 5 követi 20 órától Szil és a Rockvillám. Az vágjon belétek.

Italo Disco, puristische felvétel, With a Boy Like You. No, kedves mókusörse! Érkezik Nótata, vagy éppen Törpapa. Egy biztos, ez a Bitangyó Rádió. Ne le a kottákat! Halló, fütyöt, megy ez már kotta nélkül is. Kotta nélkül élem az életem. Bitangyó Rádió! Hát irány a market!

figyelj, ne sumákolj! De ott az első sorba! Ott balra! Ott jobbra! Ott hátul! Na figyelj! És sing, sing, man, play that song! Play what you dance! Sing, sing, man, oh, what you sing, sing, man! Ha létezik best music, kérem szépen, akkor ez az a közé sorolható. Egy igazán vidám dal, amely bizony meghozza azt, ami éppenséggel nincs. Vagyis mindent meg is hoz, kérem szépen, a Ütöngő Rádióban. Elköszönöm félben lévő fafejű, fafejű, Pinocchio. Ez volt kérem szépen mára a slágerek, 45-ös fordulaton Hanzi Zoltán a műsora. Érkezik a kék sarokba. Little Lion és a Hevesem egyes rendszerű műsora.

Elkezdődik, hogy bizony, ugye sokszor megkapom azt, hogy hát mi a pöcsömnek kell neked énekelni egy műsorba, amikor egy műsorban nem az a dolog, hogy énekeljen. Egyszerűen a kis százalékek, kérem szépen, már pedig énekelni kell! Nem attól műsorvezető éppenséget csak hallgat, hogy éppen csak bemondja az éppen ott egy számcímet, és akkor elmondja, hogy mi az időjárás, kérem szépen hány fok van, lefagyott a lábamúlja. Hanem bizony kell, és kell énekelni. Mert bizony az éneklés kihozza az emberből a jót, kérem szépen. Ha nincs benned, akkor is kihozza a jót, kérem szépen. Hey, sing a man and play that song. Hiszen az élet rövid. Ragadd meg az alkalmat. Imédj a hangulat. Sing a man. Play the song.

hát miért nem mondtam, hogy énekelni kell? Hát ahogy nem mindig szoktam mondani, és szoktam hirdetni a higgyétése. Igaz, Kézi? Én szoktam hirdetni az ígést, hogy már pedig bizony énekelni kell.

a man, oh, what you sing, sing a man. Mert bizony, ez mindenkinek egyébként jó hangja van. A kérdés csak az, hogy mihez képest. A macskámhoz, vagy éppen a kutyámhoz képest. Vagy éppen a szomszédhoz képest. Akkor kiabar, hogy te állat, megint énekelsz. Hát persze, ez a bizony jó rádió. Na kérem szépen!

Oh, basta, siete una mezzazzot. What you sing, single man. És uraim, köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelés egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában. Ez volt már a Fafé. Nem erült a mikrofonom is. Robi, szép estét, jó rádiózást kérem szépen a Little Lion-nal. Adios, amigos.

Hello, hello, sziasztok! Csoda szép hétfő, kora estét kívánok minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak! A mikrofonnál Little Lion-t halljátok, a lemezjátszomon pedig a Singerman. Mert hát van, aki még nem tudja. Nagy-nagy nehezen sikerült kituszkolnom Pinocchiót innen a stúdióból.

Hát akkor kedves énekes ember, engedd meg, hogy megköszönjem neked az előző két óra fantasztikus műsorát és zenei válogatását. A jó hangulatod. A kicsit hamiskás éneket. Ebben vagyok még, vagy már kirúgott? Bizony, ez egy soha nem hallott dal itt a Bitangyó Rádióban.

Én a szülinapi bulin ezt nem árultam el nektek. Azt igen, hogy ez a lemez két példányba lett megvéve. Először Pinocchio kapta meg tőlem, aztán ugye megvettem magamnak is. Úgyhogy ez már nem újdonság.

0: csinálja.
1: Hát hogy kerül ide ez az oroszlán? Szóval azt akartam nektek elmesélni ezzel a Singer-menes lemezzel, illetve dallal kapcsolatban, hogy ugye 10 évvel ezelőtt januárban egy hét különbséggel, én január végén, ugye Pinocchio pedig február elején került a Bitangyó rádióba. És hát nagyon tetszett, pedig akkor még nagyon visszafogott volt önmagához, mostani önmagához képest, akkor még nem volt fenséges úr. Szóval, és hát nagyon tetszett a műsora, és hát nagyon bevonható volt mindenféle hülyeségbe, ami nekem ugye nagyon megy, mert komoly vagyok. Szóval, és elküldött egy régebbi, egy szilveszteri műsorát egy másik rádiónál, ahol ők kezdtek együtt Kézivel, Pittel. És hát én meghallgattam, és az egész műsorból erre az egyetlen egy zenére emlékszem. Nem kettőre, az Abbának a Happy New Year. De ez akkor megtapadt, ez a Singer-man. Ez vagyok komoly. Na nézzük, nagyon sokan vagytok itt velem a cseten. Szeretettel köszöntöm Zorkát, Szürke Kisegeret, Pista 67-et, Nefertitit, Maskura 67-et, Haydn-t, Dr. Sosit, Bobu 81-et, Artu Ditut és Bobita, mi két állandó őrszemünket. A műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Róni, Mókuska, Kézi és az előző két óra kiváló házigazdája Pinocchio. Nekünk egy messenger csoportunk is, ahol üdvözlöm Katicát és Szilárdot. Szép hétfő estét, kora estét kíván mindenkinek, Szilárd. Nekem jó adást, és hát nagyon sokan kívántatok, sőt, hát szerintem mindenki kívánt nekem jó adást, jó műsorvezetést a cseten, de hála jó Istennek úgy pörög a cset, hogy... Ezúton köszönöm szépen mindenkinek. Hátulról kezd, nem kezdtem hátulról. Különben volt egy időszak, amikor mindig egy hatásvadás zenével kezdtem a műsort, és utána jött a spot. Jó sokáig. Ez a spot azért jó, mert jó hosszan tudok hozzátok beszélni. Csak balesetmentes jó utat, jó vezetést, jó közlekedést mindazoknak, akik úton vannak. Puszi Zorka! Ja, a népsorvasást, igen. Én igyekszem a hallgatókat megtisztelni azzal, hogy nem a rádiósokat, a kabátokat olvasom be először.

Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bitangjó rádió hallgatás. Jó sok zenét hoztam nektek a mai napon is. 120 percig, vagy majdnem annyit. Válogattam újakat is. Az újakban van egészen, tényleg egészen új. Lesz új vév is. Illetve általam még soha nem játszott dallamok is bekerülnek a mai műsorba, mert hát fő a változatosság gyönyörködtet.

Az elmúlt két órában írtátok, hogy nagyon sok helyen van eső, zivatar, vihar. Hát olyan igazi bolond május időjárás van. Én mégis telet idézek. Kezdjük ezt a mai két órát kultúrával.

Kókuska imával kezdi az összes műsorát. Rajtam ez nem segít. Malővonyóval!

akkora ez a muzsika, mint ide Nagy Káta. Higgyétek el, jó messze vagyok tőle. Puszim Kacajkának, akinek a füle itt van a kezdetektől. Jó adást kívánt, remek zenéket, puszi. Puszi, ölelés oda is. És hát Vida Erikám is megérkezett, halló vagyok, jó műsorvezetés, szép estét neked, és mindenkinek. Hát puszi, ölelés oda is.

keverhettem volna szebben is. Hát ugye a mai napon Szil 20 órától majd rockvillámot hoz nektek. Pinocchio meg előttem ugye slágereket hozott 45-ös fordulaton. Hát mi történik, ha a kis oroszlán a kettő közé szorul? Hát hoz egy Rammstein. Na, megvan már a dallam.

Bonnie M i això. Rasputin, egy Rammstein feldolgozásban.

Bevallom őszintén, hogy nekem a Rammstein egy kicsit hörgős zene. Annyira nem vagyok értük odáig. De van egy-két dal, amit még én is meg tudok emészteni. És erre ma akadtam rám.

Hát ugye szürke kísérgértől megtudtuk azt, hogy Béla nem bírok aludni. Hát az normális, az ördög sose alszik. Én is ezt szoktam mondani, mikor hajnalban...

Na hát jön egy dal, amiben szombaton beleszerettem. Ugye itt voltunk együtt 4 órát, 18-22 óráig, mert nem bírtatok aludni, meg nem bírtatok a véretekkel. Aztán ugye 20 óra után megengedtem, hogy kérjetek, kívánjatok, és Suncorgok ért tőlem egy dalt. Hát szerintem ez nálam sláger lesz.

Azt mondja Mókuska, hogy ezt a zenét adta ő is, hát nagyon sok olyan zene van, amit te is, meg én is. Hát vannak, akiknek jó ízlésük van, ennyi.

Evet, babar yani. Sia. Gelem pais madárka. Hát még ilyennek se hívta. Voltam már bolhásbundás, kis sörényes, kergem akka. De kelem pájsz madárka.

fiúk, szeretnétek fekete nőt? Olyan nagyon feketét. Mert hogy azt tudjuk, hogy a lányok fekete pasiról álmodoznak, bár szerintem mikor oda kerülne a sor, akkor sikítva menekülnénk. Melyik csaj meri? Nem, hát a csaj is, de melyik pasi meri bevállalni azt, hogy fekete nőről álmodozik? Nagy-nagy puszim kis Gabriellának. Szép délután, nagy ölelés.

bocsi, Maskú, de te nem is vagy Elizabeth. Mókuska fekete. Hát én... bevallom nektek, nagyon tünemény vörös és fekete mókusok is vannak itt Bayernben, az erdőkben. És minden... Tehát tényleg a szívemre teszem a kezem, és minden előítélet nélkül mondom azt, hogy én a feketéket bizony cigánynak hívom. Hol aranyosság? Space. Na hát akkor, Zorka vezet.

az én azt nem is tudtam, hogy Elizabeth Erzsébet vagy. Bobonyán lassan szint kéne vallanod, hogy ki vagy. Tudom, hogy ki vagy. De több mint gyanús.

Na dobjunk Moguskának egy zenét, mert megérdemlik. És tudom, hogy szereti. Umberto Tozzi. Tu. Szeretettel köszöntöm Nagy Anikót és kedves párját, és itt van velünk már Kis Csillag is, és az ő kedves párja is. Kedves Andrea, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Jobbulást kívánok!

Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a teszt is. És hát képzeljétek el, hogy elárulta nekem kedves Mókuska, hogy bizony a mai napon van az összeköltözésük évfordulója.

Mai napon Ferenc névnap van, Ferencből is nagyon sokszor van, úgyhogy hát elvileg a régi öregek azok azt vallották, hogy mindig azt a névnapot választották, hogyha egy évben többször volt mondjuk Ferenc névnap, vagy mit tudom én, István, abból is nagyon sok van, hogy a születésnaphoz legközelebb álló névnapot választották a gyermeküknek, hogy azon a napon ünnepeljen. Hát szegény kislányival ki is van cseszve az én babámmal, mert hogy nem elég, hogy István, nem elég, hogy karácsonykor született, nem elég, hogy karácsony van. Az azért durva.

Hát megtudtam, hogy van, aki nem szereti a fagyit. Ő inkább hagyja, hogy nyolják mások. Mokuska, hanyadik évforduló ez az első? Jó bírja a teszt. Ezt szerte még adásba, szorulok én.

kaptam egy visszautasítható ajánlatot. Azt írta nekem egy hölgy hallgató, hogy bevisz az ágyba. Na jó, nem kell félreérteni, csak ott fog hallgatni. Fáj a buksia. Küldünk neki gyógyzenét.

Megérkezett Tikánk is a csetre. Azt írták, hogy na de milyen vagy te ott a mikrofon mögött? Ez különben mindig rajtatok múlik, kedves hallgatók, hogy mennyire bírjátok. Megpiszkálna az oroszlánt.

Szia csajos, jó adás, sok fül előtt, remek hangulatot írta nekem Tika. Hát az én hangulatom remek. Tündér is fölmászott a falra, értünk tőlem miattam. Nem jó, értem, tőletek, nem, értem, tőlem, miattatok. Azért minden ne állít csak rátok.

Mondjuk azért ez így nem teljesen igaz, hogy új. 2025. decemberi. Túlvév és az éjszakák. Mert végig menne a szél eszembe, jó.

sorsunk rég megvan írva, egy igazi motivációs muzsika, erről már beszéltem nektek a hétvégén, hogy Kovalszky mellett pontosan ezért szeretem a Soul Wave-et. Mindig megtalálnak a szöveggel.

Vappadaduba. Ashi vappadaduba. Maskoránknak mennie kell dolgozni. Keveset nyugisat, kitartást.

0: Hát ezek olyan sercegősek. Szintén egy album.
1: Mondd, hogy mi vágy, maga téged is kínok.
0: Gyere, baby, mondd el, mire vágysz. Komár László.
1: Ó, ez az a csók, úgy bár az remegő szájjal megőrülsz. Ó, ez az a csók.
0: Micsoda éjszaka.

0: És hát igen, Tika írja a lemez, ezzel lassan elő kellene keresnem a bak is. Táblát.
1: Volt már minden rossz nekem, sok szenvedés, sok szerelem.
0: Szóval ez úgy van összerakva ez a technika, hogy amikor nem lemezezem, akkor ugye megy MP3 flag, flak, flick, flak, fluk, ahogy Pinocchio nevezi. Megkapi. Stika miatt van, tuti.

David de Soria, azer ki lan sazio soignons. Folé. Ez egy kis hétincses. És szóval azt kell tudni, hogy ilyenkor, amikor átállok, akkor még, hogy zökkenőmentes legyen a dolog, csak éppen lenémítom a Sam Broadcasterben, tehát a rádiós programban lenémítom az adott lejátszót, és ugye átállok lemezjátszóra. Aztán, ha elfelejtem azt a lemezjátszót kikapcsolni, akkor utána az automatikusan keveri a másikra. És ilyenkor jön a baki. Elköszönünk Dr. Sussitől, további szép estét! Köszönjük, hogy itt voltál!

meghívlak egy kávéra. Német nagy díj lesz. Akkor augusztusban.

Az egyik augusztus 15. A másik 29. Közte virág karneválozok, meg nyaralok.

kaptunk egy ilyen szösszenetet, hogy a nők azért isznak kevesebbet, mert minden férfi szép. Na Tika ezt lefordította a női nyelvre. A nők azért isznak kevesebbet, mert a pasik elisszák előlük.

Lófarkas lány, hasonló adottságokkal rendelkező partnert keres. Ó, bocs. Szóval győrre, 14-e péntek este jó későn, vagy 30-án vasárnap délelőtt, reggel. Azt nem mondom, hogy jó korán, de szóval az igen, kora délelőtt.

Katica azt írja, hogy vett pálinkát. Almát, narancsos, szőlőst, cseresznyést vagy medgyest. Barackot és szilvát. Így jobb lesz, igaz? Csak hát annyira unalmas az elejének a dalnak, hogy direkt egy kicsit rápörgettem.

The Short. Kellene egy kis lemúr, mitől szívem lángra gyúl. 1983-as, ez a kicsi kincs, egy 7 incses kis lemezt hallottam.

hallottam a táblát, hogy az, hogy nem tudok énekelni, még nem jelenti azt, hogy nem fogok. Hát ez vagyok én. Kézi, ha nem jönne vissza 5 percen belül, várjuk tovább. Tika azt mondta, még a vonatra se vár.

szíve rángra gyúl. És Lamortu Zsóra, és szeretettel köszöntöm az utánam következő két óra házigazdáját. Itt van velünk a csetem más szél. Köszönöm szépen, neked pedig nagyon jó készülődést és puszi ölelés.

Miért nem tudnak a nők tolatni? Hát azért, mert a férfiak mutatták meg nekik, hogy mennyi 20 centi. Én kérek elnézést. Na szóljon ez a dal Katicának, ha itt vannak a fülei. Ilyen utószülinapi ajándékként. Na meg a pálinkák miatt. Scooter. Where in the world did I get this hurt? I don't mind. Ez a maxi lemez egy igazi büszkeségem.

Hát nagyon szívesen, a 8 napon belül még benne vagyunk. Tika is happy birthday.

Nem vagyunk ismerősök, így ezáltal ugye én a csoportban azok, akik nekem az ismerőseim, és tudom, hogy a születésnapjuk van, azokat ugye fölköszöntöm, meg a névnapokat is. Legalábbis igyekszem. De hát ezt majd tudjuk orvosolni, igaz?

Péter és a Break It Up itt a Bitang jó rádióban. Elugrunk Németországba, én úgyis ott vagyok. Szintén egy maxi lemez.

Peter Schilling és a Major Tom. Ling, los gelöst. Fúj, de utálom a német nyelven. Olyan jó lenne úgy megtanulni németül, hogy ezt tudjam énekelni.

Dútyi Dilink is megérkezett ott a háttérben. Pont jókor jöttél, drága. Kapaszkodni kell. Mindenki abba kapaszkodhat, amibe szeretne, meg amit elér. Szóval tudjátok, a koreográfiát, átfogjuk egymás vállát, aztán megindulunk. Kettőt jobbra, kettőt balra, kicsit gyorsabban, még gyorsabban, ne kapkodj, lobáld a lábad, az lesz az mókuska. Athéna. És egy kis zorba, szirta ki.

na, akik egy kicsit fulladnak, azok kiállhatnak szuszogni. Na de aki bírja?

vissza szombati hangulatom van, pedig szombaton is itt leszek veletek. Ez nem fenyegetés, ez ígéret. 18-20-ig. Aztán majd meglátjuk.

érkezett Kata is a csavargásból. Vajon mit csinál a mi szürke kisegerünk? Nagy a csend. Lehet lukat fúr a sajtban.

Kedves Kata, egy gyalval írom a nevemet. Nagy gyal. Motorok és Demir Rózsi. Ez sem mai darab, 1985. Fekszem az ágyon. Hogy énekeltük ezt gyerekkorunkban? Fekszem a lányon. Ahogy a fiúk. Így énekelték. Én nem. Én angyal voltam már akkor is.

0: Ez a Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Nem is értem. Mi az, hogy akkor is, és fölrakja a mutató ujján? Akkor is, meg most is. Na jöjjön!

Én inkább úgy mondanám, hogy csak ketten csapjátok le a magas labdákat, amiket passzolgatok. Tika és Mókuska.

ezért szerintem elment vacsorát készíteni, és belesett a fazékba. Nefertiti is, majd kicsit visszafogottabb, olyan, mint szürke kisegér. Pedig bizony Nefertitinek is jól áll, amikor egy kicsit elszabadul vele. Az a bizonyos paci. Na hát már ma voltunk Németországban. Többször is. Franciáztunk is. Kétszer is. Aki ezt nem vette észre, annak úgy

Anikának a tervei a hétvégére, azon kívül, hogy jön hozzánk ugye műsort vezetni. Szóval lehet, hogy berúgok és felállítom a karácsonyfát. Ez tisztára jön, mint a tündér, csak a tündér nem fog berúgni. Neki megy annélkül is. Jó étvágyat azoknak, akik vacsoráznak.

Tehát Tündér, nekem ne betegeskedjél, gyógyuljál meg, mert jövő pénteken irány Kesztőd, szombat reggel pedig irány Németország. Nincsen semmilyen betegség.

mostanában beakadt az ez egy fa. Freedom Pussy! Nagy ölelés! Hegedűs Juditkának is! Szia, drága!

rám küldött egy képet, azt mondja. Itt lesz a buli a sátor már áll. Mondjuk a Bobo az

Andi azt írja a cseten, hogy nem az a lényeg, hogy hol, hanem az, hogy kikkel. Viderika pedig azt írja, hogy csak nekünk fog DJ Bobo ebbe a sátorba. Akkor viszem a DJ Bobo lemezeimet, jó? Freedom! Freedom!

Mókuska szeri van. Csak tényleg, szóval Katánka szeret fontoskodni, és mindenkit a nevén nevezni. Pedig hát jók ezek a nicknevek, hiszen az élete kitalálva.

Írja Nefertiti, hogy feltűnési viszketettség náluk a multicégben van belőlük bőven. Hát bizony, szóval azért, na, hát, na, na, na.

French. Je t'aime. Hát még lehet, hogy keresek egy maxit, aztán utána visszaállunk. Hiszen lassan-lassan itt a végem. Kezdhette körülni.

nekem végem lesz, és érkezik hozzátok Szél és az ő Rockvillám című műsora. Egész hétvégén azt várta, hogy hétfő legyen.

Amerika akciós. Férfi centit hárul a csetem. Nefertiti pedig azt írtam. Tudtátok, hogy a kis ujjad és az öreg ujjad között 20 centi van? Mi az az öreg ujjam?

French, Bitangyo Rádió. Én és az utolsó lemezem, az utolsó maxi lemez, egy igazán klassz polgár pukkasztó csapat Svédországból.

hát a karika is jó, csak hát azt ugye nem látják azok, akik kint vannak. És gondoltam, hogy figyelmeztetem a kedves hallgatóságot. Nem kell mondani itt semmit, Nefertiti, majd mi kitaláljuk.

Leveheted a pólóm, a nadrágom is, sőt a bugyimat is leveheted. Csak a csipeszeket rak vissza szállítóra, Réci.

Che zinich, che ba. Army of Lovers, This is Obsession.

0: rádió. Azt írja Tika, rakhatom magasabbra is, mint 16. De csak ne Fertiti.
1: Ahol a szívünk egy sebe.
0: Tündér és mókuska miatt. Persze, meg miattad, meg miattam. Na, a végére. És nem a Takabró, hanem Kós János.

szereti a ti komedjet, ketten szeretünk mi egyet. Még ha csak ketten szeretnénk egyet. Hú, hányan vagyunk? Bizony, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában.

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És mindazoknak, akik a chatfalon, a Bitangyó Rádió chatfalán kivették a részüket. Most fantasztikusak voltatok, nagyon jó hangulatot teremtettetek.

általam még csak most ismerkedünk ezzel a műfajjal, legalábbis én. Műfaj, illetőleg Afro House. Kellemes, kimondottan kellemes, a Deep House-zal vagyok még így. Gypsy King és a Volare. Ugye ezt is hozhattam volna eredeti belemezen.

أكيد يدهن هزام ده باين دول. Szombaton 18 órakor jövök hozzátok a holnapi napon, pedig 16 órától vár majd benneteket Szil, és a lazulás lesz, ugye? Kedd. Aztán érkezik hozzátok 18 órától Roni, és a zenei káosz. 20 órától pedig Kézi és a Music Party. Most pedig fogadjátok szeretettel Szilt, és az ő Rock Villám című műsorát. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Csoda szép estét, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Szombaton 18-kor várok mindenkit szeretettel. Sziasztok, szép estét, ciao, ciao.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Üdvözlök mindenkit! Kedves Little Lion, Volare, Kamtari! Nagyon jó kis műsort toltál, én is itt szambáztam az asztal körül, közben jól meg is vacsoráztam, úgyhogy köszi szépen a fantasztikus adásodat! Nem sokára jövök!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, hali-ho, hát varázslatos szép estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ez itt a Rockvillám velem. Széllel este 10 óráig fogok nektek pengetni. Ugye, jó kis Queen nótával kezdtem, és remélem, hogy majd jól is folytatom, és jól fogjátok magatokat érezni, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. 2026. május 11-e van, hétfői nap, végre hétfő, ugye, Rockvillám? Minden Ferencnek boldog névnapot, mai másodlagos mai névnapok, Fábius, Majlát, Májva, Miradella, Miradolló, micsoda? Miradondula, Adolf, Beatrix, Izadora, Jakus, Uriel, Jakab, Jakob, Kallista, Fülöp, Guido. Hát erre a Kallistára kíváncsi lennék, ez lehet, hogy olyan, mint a Krista. Lehet, nem tudom eldönteni, hogy női vagy férfi név. Mindegy, hát nektek is boldog névnapot kívánok. És bizony, van egy születésnaposunk itt a Bitangyó Rádió hallgatói között. Ő neki tegnap volt a születésnapja. Ő kedves Joe Papa. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Füled érjen bokáig. Nem volt még alkalmam, hogy felköszöntselek. Hát remélem hallod, igaz, nem vagy itt az asszonya, de hát remélem majd hallod, vagy valami. Ha nem, akkor majd úgyis üzenek, elfelejtettem meg, vallom őszintén. Úgyhogy hát boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját. Nos, kérem szépen, itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van mindenki, aki számít, ugye? Pinocchio, Casey, Little Lion, Ronnie, a két lüke robotunk, Bubu 81, Halál Zsuzsanna, Hava, Nefertiti, Roli 35, Szörnyella, Szürke kisegér, Tündér, Tika, nektek kellemes zenehallgatást. És ugye jelen vagyok a Bitangyó Rádió Messengerén is, nagy puszi nektek is, nem látok senkit, csak a fejeket, bocsánat, úgyhogy kellemes zenehallgatást nektek is mindannyiótoknak. Aztán jelen vagyok ugye a redzonechat.hu oldalon, és a titkoscsevegés.hu oldalon, és a heavenface.com oldalon. Hát akkor induljon a pengetés, mobilmánia szárnyad voltam. Aztán egy jó kis Edda művek érkezik, a híd, figyelj,

Remélem mindenki felé volt eső, ugye, csapadék. Nem csak itt Kőbányán, hát itt dörgött, villámlott, minden volt. Ne is keressék! És merem remélni, hogy nem áztatok szarra.

koncerten lenni. Megvallom őszintén, nem változott semmit, ugye Attila mondtam is múltkor nektek. Nekem ott legjobban a Gömöri Zsolt tetszett, vagy hát nem is ő, hanem amit előadott, az a gitár szóló számtalanszor, az a technika, amit belevisz, és teljesen oda vagyok érte meg vissza. Hát nem mai gyerek, nem most kezdte ő se a pályafutását, és mikor én megláttam és meghallottam, és olyan gitárszólót lenyomott, hogy szerintem olyat senki nem tud. Úgyhogy le a kalappal előtte. Na de haladunk tovább a zenékkel. Nem csak magyar zenéket hoztam, hanem külföldi zenéket is. Majd fogjátok hallani, de egyelőre még érkeznek magyar zenék. Stula Rock, így akarom, aztán Scorpio, az beszéli már az egész város. Ez itt a Bitangyó Rádió.

Hamarosan érkezik egy fiatal ember, aki elég megosztó személyiség, de az hol tuti zicsi, ziher, hogy jó zenéi vannak olykor, számomra legalábbis, de hát aki szereti, annak biztos, hogy minden egyes zenéje felülmúlhatatlan.

Megtudtam, hogy valaki éppen készül, vagy éppen valakik készülnek az esti műszakra. Hát nagy kitartást kívánok nektek, akik mentek dolgozni. Vigyázzatok az éjszakai műszakkal, figyeljetek oda magatokra, és a többiekre is.

Szoktam mondani nektek, hogy tökéletes ember nincs, hála Isten, én se vagyok tökéletes, meg remélem ti se. Én nagyon szeretem a tökéletlen embereket. Emlékeztetnek valakikre, vagy valakire. Na de érkezik hamarosan Zanzibár, nem vagyok tökéletes. Már nagyon rég hallottuk, gondoltam, elhozom nektek.

Van, aki nem bírja az éjszakát, hát én 12 évig dolgoztam olyan helyen, ahol egyik héten éjszakáztam, másik héten nappaloztam felváltva. Hát sokan nem bírják, én elmondom, megsugom nektek, legjobban csiptem az éjszakás műszakot, nem volt benne sok majom, ugye? A sok tökéletlen főnök, lazábbak lehettek az emberek kicsit, lehetett zenét hallgatni például,

Na hát, azért, hogy együtt érezzek azokkal, akik éjszaka dolgoznak, küldök egy zenét, mit szóltok hozzá, méghozzá. De a címe csak bírt ki, úgyhogy bírjátok ki reggelig, Edda Művek érkezik.

Azt gondolom, a mai világban nagyon fontos a bizalom, ugye? Hogy megbízunk egymás barátságában, avagy hát nem tudom, hogy miben, mikben. Nagyon sok mindenben lehet bízni, bizalmatlan is lenni, ugye? Hát van, aki elővigyázatos bizonyos dolgokban, de én szerintem bizalom nélkül nincs barátság. És hát ott a család is, ugye? A család körében is lehet a barátod bárki, bármelyik családtagod is, akár viszont a barátjait az ember mindig megválogathatja, ha a családját nem is. Alvin és a mókusok érkezik, a dal címe Bizalom.

igen, Tika, bízhatunk abba is, hogyha beszedjük a hasajtot, akkor reggelre minden oké, és lesz, és jól indul a napod. Ebbe legfőbben bízhat az ember.

te édes! Hát hello, bello! Kedves Maskora 67, üdvözöllek, nagy puszin neked, és Joe papának is boldog szülőnapot így utólag, ugye? Érkezik egy kis Guns N' Roses, Lea and Lit D.E. Egy jó kis Guns N' Roses nóta, aztán egy jó kis Megadeth, I Am War, a dal címmel, fogadjátok sok szeretettel. Nem tudom, mi volt az előbb a hanggal, kicsit hangosabb volt a zene, most már minden rendben van, remélem.

Kedves Kézi, köszi, hogy itt voltál és hallgattál engem is egy picit. Örültem, hogy itt voltál. Kellemes pihenést kívánok neked is.

Hamarosan érkezik egy Ocean zene, Vádalkú az ördöggel. Érdekes dalcímek vannak mostanában, azt vettem észre így a magyar előadóknál, pláne a rock zenék előadóinál, úgyhogy ha Vádalkú az ördöggel, milyen vádalkú lehet? Hát elgondolkodtató a dolog, ugye? Mert a kis ördög nem alszik, szokták mondani. Mindenkiben ott van a kis ördög. I am misery, I am lost and sorrow, I am war. Vagy éppen az angyal, ugye? Azért bizony, azért karikás az én szemem is, kedves Tika, úgyhogy ilyen ez. De a tiéd is az lesz, mikor reggel felébredsz, az hódzi el. Na, akkor figyelj a dalszövegre!

Bizony, azt olvastam, van, aki 3 óra 50-kor kell ébredezik. Hát igen, volt, hogy én is 12 évig 4 órakor keltem. Tudom, átérzem, hogy milyen. Hát marha szar.

A dal címe Másul el át az előadó Anti-Fitness Club. Őket is már nagyon rég hallottuk, hát gondoltam, fő a változatosság, ugye?

Üdvözöllek, kedves Pasi, Budapest, Gregorius és D32. Impossible, nagy puszi neked is.

0: Elgondolkodtam azon a tusfürdőn, amit kirakott, kedves Tika. Hát, ha valaki lezuhanyzik vele, akkor rázni fogja a fejét, és pogózni fog, vagy mi fog történni?
1: Az álom rád, mások...
0: Vagy teljesen extázisban jön, és rock érzése lesz, vagy nem tudom. Minden esetre érkezik Billy Idol, a Rebel Yell.

Egy olyan zene, illetve előadó érkezik, akit még soha nem játszottam, és hát magyar előadó. Az előadó Solaris, és a dal címe a Kígyó szíve.

Hát engem már meg is martak így, jó. Kedves Szörnyella, örültem, hogy itt voltál. Várlak vissza holnap. Ugye, hát holnap is érkezek 16 órától 18 óráig. Ne feledjétek el. Lazulunk egy óriási nagyot, mit szóltok hozzá? Egy kis Scorpions, White Dove.

Kedves Roli, 37 nagy puszi neked, köszi, hogy velem voltál. Kellemes pihenést, jó éjszakát neked is. Na, na, na, na. Elkezdik Chris Rea, Road to Hell.

0: Üdvözöllek, kedves vidéki, a titkoscsevegés.hu oldalról. Itt is van Chris Rea, Road to Hell.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
0: Szeljük az utakat ma este, mit szóltok hozzá? Kicsit lassabban, kicsit gyorsabban, összebújósan is, meg nem is, ugye? Ilyen a rockzene.

Jó éjszakát, ne fertíti, aludj jól, te is szép álmokat, várlak 16 órától holnap. A Ryan-nak is egy nagy puszi.

Zoom out. Ne felejtjétek el, aki elmegy, az előbb-utóbb visszatér.

Vidéki már jött emelgetni. Hát figyelj már, testépítő vagy így kora este, vagy nem tudom, miről beszélsz. Az biztos, hogy jön Behemoth és Niklas Kvarfolf. A dal címe a Forest.

Ja, igen, aki elmegy, az vissza is tér, mondtam az előbb. Hát én is olyan vagyok, mint a bumeráng, mert hogy majd érkezek holnap 16 órától, 18 óráig leszek veletek a megszokott időben, és a megszokott műsorra, a Lazulási című műsorra várok mindenkit holnap nagyon sok szeretettel.

igaz ébresztő zene. Ébredjetek, ébredjetek! Amúgy megsúgom, ez nekem is mások. Sokkolódok veletek együtt olykor-olykor. De hát kérem szépen, van, aki ezt szereti.

Hát ez az, kérem szépen, én most nem leszek jó, mert hogy olyan zene érkezik, amit szerintem nagyon-nagyon sokan szeretnek. Az előadó Leander Kills, Hull az elságút levél.

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem, merre mentél, kedvesem?

Aaron Ellennek egy harmadlagos puszi. Már köszöntöm neked. Azt hittem, hogy hallgass, de hát tévedtem. Minden esetre érkezik Oasis egyik dala. Don't look back in anger.

0: Robog, robog, a pokol gép, újra születnék a dal címe, küldöm mindenkinek sok szeretettel.
1: Ez a Bitang Jó Rádió.

Ugye, azért elég jól meg vannak csinálva ezek a zenék, én azt gondolom, hallgatható, emészhető. Nincsen ezzel semmi baj szerintem is.

És nyilván jön is az utolsó zeném a mai estére nektek tőlem, Nemzeti Hang, Utolsó hajnalom. Ne felejtjétek el, holnap 16 órától várok mindenkit, nagyon-nagyon sok szeretettel, Lazulási című műsorommal, ígérem, jó kis zenéket hozok, és hát remélem, hogy akkor is jól fogjátok magatokat érezni, mint például most is, íme látom megérkezett Tőszár is, hát hello, bello, most vettelek észre, így a vége fele, de legalább észrevettelek, ez is nagy előny, ugye? Hát kérem szépen, én köszönöm, hogy velem tartottatok, mindenkinek kellemes további szép éjszakát kívánok, én Szil voltam, hello, bello!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: látszunk mindenk fáj.
1: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél, hallgat,
5: még több, több, még több zene!
6: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller?
7: Yeah.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Ez a Bitangyó Rádió.

0: Rogers. Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,